kök. Hikötő éjszakát kiítam ő ikök, pöccószok ág, nem mondvászi, évót szíjnak bő ijáká imóá, évót szíjnak bő ijáká imóá, évót szíjnak bő ijáká imóá, pöccószok ág, nem mondvászi.